0: 那个或者是
1: 他看了，我觉得他刷手机，他就对那个东西，对那个我的垃圾桶上的啊，浪费的垃圾的里边的垃圾块是那个房地产那浪费，你看那么多垃圾，然后这边跟那个布的上头的那边这边，人家进去拖出来的麻烦。
0: Hát de a mi betegén ebben, hogy sasszon fog kiszti, hogy meg kívül, hogy kettő nincs sasszon fog, amit eltűnt.
1: Én a szájúzó sasszon fog.